0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 17-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Hodászi görög katolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A Hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz, a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a Romengo együttes, amely Rostás Mihály Mazsi vezetésével a magyarországi olá cigány zene egyik legismertebb és nemzetközileg is elismert képviselőjévé vált. A Romengo a 2000-es évek elején alakult azzal a céllal, hogy a hagyományos olá cigány zenei világot autentikus formában, ugyanakkor mai megszólalással vigye színpadra. Az együttes zenéjének középpontjában a cigány közösségekben élő dal hagyomány áll, amelyet saját élményeiken és családi örökségükön keresztül szólaltatnak meg. Az együttes két meghatározó alakja Lakatos Mónika énekesnő és férje Rostás Mihály Mazsi. Mindketten zenész családból származnak, így a hagyományos cigányzene már gyermekkoruktól természetes része volt életüknek. Művészetük nem gyűjtött folklórra épült csupán, hanem személyesen átélt és tovább örökített közösségi hagyományra. Lakatos Mónika hangját sokan a magyarországi cigányzene egyik legkülönlegesebb énekhangjaként tartják számon. Előadás módjára az érzelmi mélység, a természetes megszólalás és a rendkívüli kifejező erő jellemző. Énekében egyszerre van jelen a cigánydalok melankóliája és a közösségi ünnepek lendülete. A Romengo zenéjében kiemelt szerepet kapnak az autentikus ritmusok és a hagyományos megszólalási formák. A kannázás, a taps, a szájbőgőzés és az akusztikus hangszerek használata mind hozzájárul ahhoz a különleges hangzáshoz, amely az együttest jellemzi. Zenéjükben a cigány nyelv is fontos szerepet játszik, hiszen dalaik jelentős része romani nyelven hangzik el. Az együttes nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi fesztiválokon és koncertszínpadokon is jelentős sikereket ért el. Fellépéseik révén a magyarországi cigányzene olyan közönségekhez is eljutott, amelyek korábban kevéssé ismerték ezt a hagyományt. A Romengo előadásai ugyanakkor mindig megőrzik közvetlen és közösségi jellegüket. Munkásságuk fontos része a hagyomány továbbadása is. Zenéjük azt mutatja meg, hogy a cigány folklór nem lezárt múlt, hanem ma is élő kultúra, amely képes megszólítani a mai hallgatót is. A Romengo előadásában a régi dallamok új erővel és hiteles formában szólalnak meg. Lakatos Mónika nemzetközi elismerései, köztük a Vomex életműdíj, szintén jelzik, hogy a Romengo munkássága túlmutat a hazai zenei élet keretein. Az együttes fontos szerepet játszik abban, hogy a cigányzene értékei szélesebb körben is ismerté és megbecsülté váljanak. A Romengo zenéje egyszerre őrzi a hagyományt és szól a jelenhez. Művészetükben a cigány közösségek múltja, érzelmi világa és kulturális öröksége ma is élő formájában jelenik meg.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Romengo felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Május 17-én ebben a hónapban már harmadik alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk témáit a következő órára. 12 éven keresztül képviselte a szerb nemzetiség érdekeit a parlamentben. Aktív nyugdíjas évekre készül Alekszov Jubomír. A nemzetiségi oktatás közös ügy, amely túlmutat a nemzeti határokon, hangzott el a Szarvasi Pedagógiai Nemzetiségi Konferencián. 35 éve működik sikeresen, ma már civil szervezetként. Több mint 400 tagja van a Magyarországi Horvátok Szövetségének. A régiek tetteiből merítenek új ötleteket. A magyarországi német fiatalok közössége Baranyában a helyi csoportokat élesztette újjá. Közös pontok az Alföldi és a Pilisi tájban. Élő gyökerek címmel látható fotókiállítás két szlovák alkotó munkáiból Békés Csabán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: A magyarországi németek szószólója Gallai Gergely hétfőn elnökként vezette a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának alakuló ülését, amelyen Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, akkor még miniszterjelöltjét is meghallgatták. Az új minisztériumi struktúrában a nemzetiségi ügyek is Tar Zoltánhoz tartoznak majd, aki hangsúlyozta, hogy párbeszéden alapuló együttműködést képzel el a kormány és a magyarországi nemzetiségek között. Emellett a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte. Tar Zoltán kiemelte, a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik. Emellett azt is közölte, 5 évre visszamenőleg megvizsgálják és feltárják a Bethlen Gábor alap működését, de mindezt úgy, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztessék.
0: A Lórévi Szerb Általános Iskola május 22-én ünnepli fennállásának 270. évfordulóját. A jubileum alkalmából ezen a napon, pénteken 15 órától ünnepi műsort rendeznek. A részletekről Krauszné Vukajlovics Melinda, az iskola igazgatója beszélt kollégánknak, Mándigy Predrágnak.
2: Aki emlékszik rá, 10 évvel ezelőtt, akkor ősszel tartottuk meg a 260. évfordulót, iskolánk fennállásának úgynevezett születésnapját. Az idei évben is készülünk rá, igyekszünk bevonni iskolánk összes tanulóit, és ez az ünnep nekünk duplán is ünnep, ugyanis az idei évben évre felnőttek a 8-ig a gyermekeink, és az idén először ballagást is tarthatunk. Ünnepi műsornak szinte minden gyermek a szereplője. Vers, tánc, ének fogja színesíteni a programot, és természetesen nem fognak elmaradni az ünnepi beszédek sem. A terveink szerint aznap délutánra, mivel ezen a napon, május 22-én templomunknak van a védőszent ünnepe, szeretnénk délután, a program után egy kis frissítőnek a Lórévi iskola történetéről könyvbemutatót is tartani.
1: Szlovák napot rendez a Csabacsüdi Szlovákok szervezete a helyi nemzetiségi önkormányzattal közösen május 23-án. A találkozó 13 órakor kezdődik az Eötvös József művelődési házban. A köszöntők után kitüntetést adnak át, majd a kulturális műsort követően vacsora és táncmulatság várja az érdeklődőket.
0: 35 éves a tótkomlósi szlovák két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda mellett működő Harmónia gyermekkulturális csoport. Ebből az alkalomból jubileumi gálaműsort rendeznek május 23-án 14 órától a Tótkomlósi Művelődési Központ színház termében.
1: Borbé Anna és Barta Csilla szerkesztésében 2024-ben jelent meg a Többnyelvűség Magyarországon szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről című kötet a HUN-REN nyelvtudományi kutatóközpont gondozásában. A Szentendrei Román Nemzetiségi Önkormányzat május 29-én pénteken 18 órától mutatja be a könyvet a Hanvas Béla megyei könyvtár olvasótermében. Az est moderátora Vaskóné Pántja Júlia, a Szentendrei Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lesz.
0: A Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat Babarc Fesztivált rendez május 30-án. A jubileumi 10. alkalommal megvalósuló hagyományőrző utcafesztivál célja a helyi és baranyai német nemzetiségi hagyományok, gasztronómia és közösségi értékek bemutatása.
1: Sziasztok színek, sziasztok formák címmel nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat a kortárs lengyel illusztráció egyik legizgalmasabb műhelyének, a 2012-ben Varsóban alakult Acapulco stúdiónak a munkáit mutatja be, amelyek a plakátművészet hagyományaira építenek, mégis frissek és modernek. A kiállítás május végéig látható.
0: Híreinket hallották.

0: Május 9-én tartotta alakuló ülését az új országgyűlés, a magyarországi nemzetiségek érdekeit szavazati joggal nem rendelkező szószólók képviselik a magyar parlamentben, akik szintén letették az esküjüket, mégpedig az adott nemzetiség nyelvén. A magyarországi szerbeknek nem sikerült szószólót választaniuk, a listaállításra jogosult szerbországos önkormányzat képviselői az adott törvényi határidőig nem tudtak megegyezni a lista összetételéről. Ez nagy hátrányt jelent az elkövetkező periódusban a magyarországi szerb közösség számára, mondja Alekszov Ljubomir, korábbi szerb parlamenti szószóló, aki 12 éven keresztül képviselte a szerb nemzetiség érdekeit a parlamentben. Vele beszélgetett Mándich Predrag.
1: Megtartotta a magyar parlament az alakuló ülését, és esküt tettek a nemzetiségi szószólók is, viszont ezúttal közöttük nem volt a szerb nemzetiség képviselője, szószólója. Ön, aki 12 éven keresztül volt a magyarországi szerbek szószólója a Magyar Nemzetgyűlésben, hogyan értékeli ezt a sajnálatos tényt, hogy a magyarországi szerbségnek nem lesz képviselője a magyar parlamentben az elkövetkező politikai ciklusban?
2: A magyar parlamentarizmusban, illetve a nemzetiségi közéletben egy óriási lépés volt előre, amikor 2014-ben a nemzetiségek módot és lehetőséget kaptak arra, hogy a szószólói szinten is részt vegyenek a magyar parlament munkájában, és ez az elmúlt 12 évben meg is mutatkozott, mint a törvényalkotás, mint a nemzetiségi szervezetek finanszírozása, nemzetiségi iskolák, kulturális intézmények fenntartó jogának átvételében, és még sorolhatnám, hogy mennyi eredményt sikerült ebben a parlamenti munkán keresztül a nemzetiségeknek elérni, és ezért nem tudni választani egy szószólót, az a legnagyobb politikai hiba, amit egy közgyűlés, illetve egy ilyen választott testület elkövet. Én a magam részéről ugye nyugdíjba vonulok, de a két jelölt, aki megmérettetett ezen a választói gyűlésen, és nem kapott megfelelő szavazatot egyik sem, bármelyikük alkalmas lett volna a munkára, kiválasztották a legrosszabb opciót, hogy ne legyen senki. A közgyűlés 15 tagját is egyöntetűen is felelősség terheli, hogy nem éltek a törvény adta lehetőséggel, és most a következő 4 éves parlamenti ciklusban nem lesz, aki artikulálja a szerb közösség érdekeit, szót emeljen érte, illetve részt vegyen a bizottsági és a plenáris ülések munkájában.
1: Az elmúlt politikai ciklusban a romáknak nem volt szószólójuk, és hát tudtommal ön volt az, aki tulajdonképpen képviselte az érdekeiket. Elképzelhetőnek tartja, hogy esetleg a nemzetiségi szószólók között most is lesz egy olyan, aki talán felkarolja a magyarországi szerbek érdekeit?
2: Reméljük, hogy lesznek olyan jó érzésű szószólók, akik majd elfogadják a hozzájuk jutó szerb érdekeket. Mindazonáltal azért a helyzet más, mert a roma szószóló hiányát a bizottság volt hivatott pótolni és képviselni a roma érdekeket, hisz az előző ciklusban külön minisztérium alá és külön támogatási rendszer alá tartoztak a nemzetiségek, illetve külön a nagyszámú roma közösség. Az én feladatom az volt, hogy a bizottságot képviseljem a roma támogatási tanácsban. Hát én nem általában a romák érdekeit képviseltem, hanem ebben a támogatási tanácsban próbáltam artikulálni a bizottsági véleményt, álláspontokat. Más nemzetiségek esetében úgy ez a támogatási bizottság más összetételű, és itt a nemzetiségi oldalt a főbizottságban, a támogatásra javaslattevő bizottságban 3 tag az önkormányzati szférából, illetve 3 tag a parlamenti szférából képviseli, az összesen 9 tagú bizottságban, úgyhogy akár még az is előfordulhat, hogy itt akár még szerb képviselő is lehet, de nyilván más, amikor valaki, úgy mondjam, szívességi vagy baráti alapon képvisel egy érdeket, vagy egy nemzetiséget, és megint más, amikor az adott nemzetiségnek saját képviselete van a Magyarország gyűlésben.
1: Ön viszont fáradhatatlanul képviselte a magyarországi szerbség érdekeit 12 éven keresztül a magyar parlamentben. Mire büszke? Mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok eredményt sikerült elérni, és most itt kiemelhetném mondjuk a szerb oktatási intézmények finanszírozását. A budai szerb egyházmegye is egy nagy támogatást kapott, amely tulajdonképpen az ön lobbizásának is köszönhető, és még sorolhatnám tovább azokat az eredményeket, amelyek az ön nevéhez fűződnek.
2: Természetesen ezek az eredmények mind megszülettek. Nyilván úgy nem igaz a mondat, hogy ez kizárólagosan az én érdemem, úgy igaz a mondat, hogy én is sokat dolgoztam, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Kellett hozzá, hogy a kormányzat illetékes tisztségviselőinek legyen hallásuk ezeknek a kéréseknek a megértésére, befogadására, de ennek a közös munkának tényleg meg lett az eredménye. Én arra büszke vagyok, hogy nekünk ez alatt, és főleg ez az első ciklusnak volt a feladata, sikerült elfogadtatnunk magunkat a magyar politikai elittel, a politikai pártokkal, az országgyűlés pártjaival, és ugyan a szószólók más jogkörökkel, más feladattal, de gyakorlatilag egyenragú félként vehettek részt a vitákban, és fogalmazhatták meg a nemzetiséget érintő jogszabályjavaslatokat, módosításokat, és nekünk volt köszönhető az is, hogy a Magyarország gyűlésben valamennyi törvény által elismert nemzetiség nyelvén is hangzottak el a mondatok. Bevezettük szokásként, hogy a szószólók minden felszólalásukat mindenki a saját anyanyelvén kezdi, nyilván utána lefordítja magyarra, mert egyikünknek sem volt probléma a magyar nyelv ismerete. Ez egy szimbolikus gesztus volt, de gyakorlatilag, ha az alkotmány ki mondta, hogy államalkotó tényező a nemzetiségi lakosság is, akkor így ilyen formán is ezt demonstrálni lehetett. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a munkámat egyrészt a Nemzetiségi Bizottság tagjai is elismerték, illetve a magyar politikai pártjainak a képviselői is. Én jó viszonyt tudtam kialakítani mind a hatalmon levő, mind az ellenzékben levő képviselőkkel, és ez jellemző volt különben a Nemzetiségi Bizottság tagjére, tehát a szószólókra. Ennek talán a legékesebb bizonyítéka, hogy az általunk előterjesztett törvénymódosítások vagy törvényjavaslatok talán egy vagy két kivétellel mindig egyhangulag fogadta el az országgyűlés. Ez nyilván nem véletlen, ez egy nagy előkészítő, egyeztető munka előzte meg minden alkalommal, de így is tudtuk bizonyítani, hogy érettek vagyunk arra a feladatra, mert amikor 14-ben elindultunk, akkor senki nem tudta, hogy mi lesz ez a szószólóság, hogy ez tényleg csak egy dísz lesz a parlamentben, ezt a dísz nyilván idézőjelben mondom, vagy pedig tényleges feladatok, hatáskörök jutnak enneknek a újonnan bekerült szószólóknak, és talán a felkészültség az, hogy nagyon komolyan vettük azt a feladatot, amivel a választóink megbíztak, juttatt el oda ezt az egész szószólói rendszert, hogy ma a nemzetiségi közélet megkerülhetetlen része és egy nagyon komoly politikai tényező a Magyarország gyűlésben.
1: Sikerült minden álmát megvalósítani a 12 év alatt, vagy pedig maradt-e olyan dolog, ami talán nem valósult meg?
2: Az dőreség lenne azt mondani, hogy és talán nincs is olyan ember, akinek minden álmát sikerül megvalósítani, nem csak a magánszférában, hanem a munkája során is. Nyilván az embernek mindig vannak újabb és újabb ötletei, vannak újabb és újabb tervei. Nekem a legfájóbb pontom, ahol nagyon sok munkát, nagyon sok energiát fektettem be, az Magyarország egyik legrégebbi temploma, de mindenképpen a legrégebbi ortodox templom, ami egy amúgy is egy unikát, ahol a gótika és a bizánci művészeti stílus egyesül, az a Ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox templom, amelyik ilyen formájában a 15. századtól itt áll, de már egy korábbi templom helyén. Ennek a kolostor templomnak az állapota, a környezetnek a rendbetétele nagyon sok kívánnivalót, hogy maga után sikerült azt elérni, hogy ez kormányhatározat szintjén ezzel a magyar kormányzat is foglalkozon, és a legnagyobb bánatom, hogy épp a szerb közösség nem tudott élni ezzel a felkínált lehetőséggel, és ezt most a mandátumom végén sajnos úgy kell látnom, ahogy ez néhány évvel ezelőtt nekiálltunk ennek a feladatnak, pedig az úton elindultunk, de hát az emberi szűk látókörűség néha a legjobb dolgokat is megakadályozza.
1: Ne haragudjon, de én nem tudom önt elképzelni nyugdíjasnak, aki kapásba visszavonul és teljes egészében elengedi maga mellől akár a szerb közösséget, akár a civil szférát, és még sorolhatnám tovább, aktív lesz, mint nyugdíjas? Mert még egyszer hangsúlyozom, nem tudom önt elképzelni, hogy most visszavonul.
2: 16 éves koromban horgáztam utoljára, és nem tervezem, hogy kiváltom most a horgász engedélyt, bár tisztelem és elnézem, amikor az emberek ülnek, főleg amíg halat is fognak. Viccet félretéve magam sem tudom elképzelni úgy a jövőmet, hogy ülök a négy fal között, és nem csinálok semmit. Hát egyrészt ugye vannak azért olyan hobbiaim, és ezek közé a kertészetet mindenképpen ide sorolom, amit eddig is csináltam, most is fogom csinálni. Nyilván az unokáim azok nem csak örömet, hanem remélem majd feladatot is adnak, de a közösségből sem akarok teljesen kivonulni. Néhány barátommal nekikezdtünk egy új platformnak a szervezésébe, alakításába, amiről most korai lenne beszélnünk, mert még a szervezés első fázisában vagy felében vagyunk, de remélem a terveink megvalósulnak, akkor nem csak a szerb, hanem az össznemzetiség szempontjából is egy nagyon érdekes és új kezdeményezéssel állunk elő.

0: Új pedagógiai eszközökkel maradandó értékeinkért címmel rendezte meg a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Pedagógiai Kara a 13. nemzetiségi konferenciát, amelynek célja, hogy elősegítse a párbeszédet, a Magyarországon működő nemzetiségi pedagógus képzés és a közoktatás szakemberei között. A május 7-i rendezvényen 4 nemzetiség képviselői vettek részt, németek, románok, romák és szlovákok. Hangsúlyozták, hogy a hagyományok továbbadása és a modern oktatási módszerek ötvözése kulcsfontosságú a fiatalok megszólításában és a közösségek megerősítésében. A román nemzetiségi pedagógusok az aradi, temesvári és szarvasi egyetemek előadóit hallgatták meg. A konferencián részt vett Daniel Bánu, Románia gyulai főkonzulja is, aki hangsúlyozta a nemzetiségi oktatás szerepét az identitás megőrzésében. Bekán Anka összeállítása következik.
1: Pentru minoritățile din Ungaria, educația în limba maternă este atât un drept fundamental.
2: A magyarországi kisebbségek számára az anyanyelvi oktatás nem csak alapvető jog, de létfontosságú szükséglet a nyelvi, kulturális, szellemi és vallási identitás megőrzéséhez. Az anyanyelv az a közeg, amelyen keresztül az értékek, a hagyományok és a kollektív emlékezet generációról generációra örökül. Ebben az értelemben az önök szerepe, mint a kisebbségi oktatásban tevékenykedő pedagógusoké, alapvető fontosságú. Önök nem csupán tudásközvetítők, hanem közösségeik identitásában valódi őrzői is. Ezért a tapasztalatcsere, az ötletek és a bevált gyakorlatok megosztásának lehetősége kulcsfontosságúvá válik. Az ehhez hasonló események értékes keretet biztosítanak a párbeszédre, a közös gondolkodásra és az együttműködésre. Az oktatási innovációnak kéz a kézben kell járnia a hagyományok tiszteletével. Így hozzájárulhatnak egy olyan modern oktatási rendszer kialakításához, amely mélyen gyökerezik minden közösség identitásában. Kiemelten fontos szerepet töltenek a felsőoktatási intézmények, az egyetemek és karok, valamint azok az oktatók, akik a jövő pedagógusait és tanítóit képzik. Az oktatás minősége közvetlenül függ az önök felkészültségétől, mint képzőtől, kompetenciáitól és elkötelezettségünktől. Önök azok, akik a jövő pedagógusaiban nem csak tudás, hanem a sokszínűség, az anyanyelv és azon közösségek kulturális értékei iránti tiszteletet is közvetítik, amelyeket majd szolgálni fognak. Hangsúlyoznunk kell a határokon átnyúló együttműködés fontosságát is.

0: Az eseményen résztvevő diplomaták, parlamenti képviselők, valamint a régió különböző országaiból érkező szakemberek és szakértők jelenléte azt bizonyítja, hogy a kisebbségi oktatás közös ügy, amely túlmutat a nemzeti határokon. Zárásként szeretnék őszinte elismerésemet kifejezni a rendezvény szervezőinek, akik évről évre sikeresen teremtenek találkozási teret ilyen nagy számban elkötelezett résztvevők számára. Az önök jelenléte egyértelmű bizonyíték az oktatás és a bennünket meghatározó értékek iránti
1: În încheiere doresc să adresez sincere felicitări organizatorilor acestui eveniment, care iată an de an reușesc să creeze un spațiu de întâlnire pentru un număr atât de mare de participanți dedicați.

0: A Magyarországi Horvátok Szövetsége múlt hétvégén a Baranya vármegyei Szalántán tartotta éves rendes közgyűlését. A jelenlegi legnagyobb magyarországi horvát civil egyesület már 35 éve működik, és több mint 400 tagja van. A régiós szervezetek önkéntesen végzik társadalmi tevékenységüket. A közgyűlés után Osztrogonác Józsefet, a szövetség elnökét, Füri Tamás kérdezte.
1: Épp az elvők fejeztük be a közgyűlésünket. Mindig olyan helységet keresünk, ahol nagyszámú horvátság ér, és tudjuk, hogy Szalántán rettenetesen aktív és nagyon szépen dolgozik, ami horvátságot illeti. Nyitott hüllekre találtunk, nagyon szépen köszönöm a polgármester asszonynak és alpolgármester úrnak is, amelyik egyben tagja is a szövetségünknek, meg elnöke a helyi horvát szervezetnek, hogy helyet kaptunk és méltóképpen fogadtak bennünket, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mai napon, május 9-én, van, és tudjuk, hogy mennyi rendezvény van mi részünkről is, ennek ellenére mégis megvolt a szavazat képesség, több mint 200 ember eljött, ez is egy nagy lemondás és egy nagy köszönet érte, és ez a nap arra is alkalmas, hogy azokat a pontokat átbeszéljük, amiket elküldtük a meghívóba, a hivatalos rész, utána most már megy a barátkozás, gasztronómia örömök és természetesen a helyi kultúrcsoport egy bemutatót is tart, hogy kulturális része is legyen az egésznek.
2: A napirendi pontok között szerepelt a tavalyi költségvetésnek az elfogadása, de szó esett nyilvánvaló az idei tervekről, illetve a költségvetésről is. Mennyire jól sáfárkodott a szövetség, és mi várható idén?
1: Ami a financiális dolgokat illeti, nagyon ügyeskedtünk. 4.900.000 forintból fönntartani egy országos civil szervezetet, amelynek regisztráltan 400 tagja van. Egy elismert ernyőszervezet vagyunk, és Magyarországon a legnagyobb civil szervezet. Szerepelünk 35 éve. Tavaly volt a 35. évfordulónk, amit méltóképpen meg is ünnepeltünk. Tehát nagyon nehéz, mert csak egy ilyen közgyűlés összehívása 1,5 millió forint minimum. Nyilván a CISZ az erre szól, a működésre szól, nem a programokra. A kulturális programokra pedig még nem kaptuk meg a pénzt az idén. Egyetlen egy programunkat is ismerték el, pedig több pályázatot adtunk be, tehát valószínű, hogy bizonyos programok tolódnak. Az idén időben eljött a költségvetésre szóló legalább ezt meg tudtuk tartani, de tavaly például annyira csúszott, hogy kölcsönökből tudtuk megtartani a tavalyi közgyűlést, és aztán ugye a kölcsönt vissza kellett fizetni. Öröm számomra viszont, hogy ugyanakkor anyaország felé is tudunk pályázni, ott megemelkedtek a költséget, többet kapunk, majdnem ugyanannyit, mint ered, az programokra szól. És azokból akkor nívós programokat tudunk tartani, tehát nehezen sápárkodtunk, de azért időben mindennel elszámoltunk, jó pályázatot is írtunk, 5 millió plafon. Most a mai világban 5 millió forint egy országos szervezet számára, én úgy gondolom, hogy méltánytalan, de Horvátország felé is pályáztunk, meg a tagdíjak. Hát így jön össze a 16-17 millió, amiben nagyon kevés megy személyi kifizetésekre, nyilván egy jogász vagy egy könyvelőt meg kell fizetni, tehát nagyon baráti áron dolgoznak, mert ők szimpatizánsok, vagy tagjai a szövetségünknek.
2: A Magyarországi Horvátok Szövetsége 35 éve sikeresen működik, most már mint országos civil szervezet gyűjti maga köré a horvátokat minden régió, és a tagság pedig önkéntességi alapon végzi a munkáját, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. Ennek ellenére a 35 év megköveteli esetleg azt, hogy bizonyos reformok bekövetkezzenek a szövetségen belül?
1: Szertágazó alapszabályzatunk van, tehát nagyon jó, tavaly is ki kellett igazítani, bizonyos szent dolgokat bevinni, vagy kivinni, jogszabályoknak megfelelő, de ennek ellenére reformokra szükség van. Annak idején, amikor megalakultunk, akkor egy választott testület volt, és akkor összejött 30 ember, és az volt a közgyűlés. Ahogyan választják ugye az országos horvát önkormányzat tagjait, ott 32 ember dönt mindenről. Na most mi ezt megmásítottuk, hát hívjunk meg mindenkit. Az összes tagunkat. Na most 400 embert összehívni nagyon nehéz. Egyrészt költséges, másrészt itt volna mindenki. Mondja el a véleményét, és ha nem mondtál semmit, akkor utána ne kritizálj. Kritizálhatsz, de legalább akkor mondd el, amikor ilyen parlamentáris dolgokban döntünk. Ilyen szempontból a következő év, a 2027-es év mindenképpen fordulópont lesz, mert lejár az elnökségnek, meg a bizottsági tagoknak a mandátuma mindenkinek. Új elnökséget kell választani, új elnököt, alelnököt és bizottsági tagokat, tehát erre nagyon föl kell készülnünk, és akkor itt mindenképpen szóba kell jöjjön a fiatalítás. Mert azért vannak fiataljaink, kultúrcsoportjaink, ugye, mert a szövetség elsősorban személyi tagságon alapul, de ugyanúgy lehet csoportosan is ugye az egyesületeknek, kultúrcsoportoknak, zenekaroknak is tagként bekerülni, tehát ott egyértelműen fiatal emberek dolgoznak, táncolnak, építkezni kell, főleg a fiatalokra hagyni, figyelembe kell venni az ő érdekeiket.

0: Nemrégiben a magyarországi német fiatalok közössége Baranyában a helyi közösségek újraélesztését szervezte meg. A Vémindi csoportot egykor a 90-es évek elején a mai fiatalok szülei alapították, most pedig a gyermekeik dolgoznak a közösségi élet fellendítésén. Schmidt Tímea és Pap András, anya és fia, a múltat is felidéző beszélgetésébe hallgathatunk bele, az autóban, majd egy programhelyszínen, ahol együtt várják a vendégeket. Arnold Krisztina kísérte anyát és fiát az előkészületek során.
1: Megcsináljuk ezt a rendezvényt, pont ugye 80 év volt a kitelepítés, és ugye próbálok valami új szint belevinni ebbe az egészbe, de tehát régen más csináltatok. Tehát ugye régen, ha visszaemlékszünk rá, akkor voltak közös színdarabotok, akár a közös
2: slágerparádé,
1: és valami ilyesmibe gondolkozok, hogy valami a régiek közül egy új ihletet meríteni.
2: Tőlünk akartok újat tanulni?
1: Igen.
2: Ó, most emlékszünk ki a tanyára, megnézzük azt, hogy néz ki. Mi ott kezdtük annó.
1: A közös bulik, a közös élmények tartják össze a mai napig őket, ugye, és én is ezt szeretném, hogyha ez a közösség, amit most próbálunk formálni, akár 30-40 év múlva is még egy közös lesz, és a mi gyerekeink, illetve a mi utódaink is egy hasonló közösségbe tudnának felnőni, mint ahogy mi most tesszük azt.
2: Hát ugye ez volt kis humor, az a szerencsénk nekünk, hogy a gyerekeink egykorúak szinte. Hát emlékszem, hogy gyerekkorban hány rendezvény volt közös. Halloween partit szerveztünk, húsvéti kirándulást, Mikulás partit szerveztünk, nektek ott mi kicik voltatok. Kirándulás szerintem mai napig érdekes, hogy a gyalog kijönni is érdekes, nagyon szép helyen van.
1: Ez mondjuk jó program. És akkor mellé még nem tudom hány éves gyerekekkel volt a táborban, hogy mire gondoljunk.
2: Hát nem, már csak felsősök voltak, legalább 12 fölött, tehát 12-14. Az voltak már inkább, akik már ezt értették, hogy miről van szó.
1: Aha. Ugye nekünk kéne egy kicsit az interaktivitást is gondolkodni, tehát hogy maga a mobilt belevonni, egy kis digitalizáltságot.
2: Hát ezt nem tudom, mennyi volt a régi sváboknak a digitalizáció.
1: Hát, nem is az a kérdés, hogy nekik mennyi volt, hanem azt, hogy mit tudunk ebből ötletet meríteni. Biztosítani kell a Martinnal, Andorral a hátteret, hogy a főzéshez odapakolni, elpakolni.
2: Hát ilyet lehetne közös programot, megtanulni ezt, vagy egy szálckipült csinálni, vagy egy strudelt, vagy ilyesmit.
1: Még én is voltam itt kint, emlékszem.
2: De mit csináltál itt?
1: Még veled voltam buliba, emlékszem. Ott aludtam fent a felső szobába, a jobb felső szobába.
2: Gyere, nézzük meg, Andis, mi lett a régi időkből?
1: Hát itt kell átvágni.
2: Be lehet még menni, Andis?
1: Be lehet. Legalábbis nyáron be lehetett. Nekünk ugye most már más lehetőségünk ott bent a faluban. Egyrészt ugye nagyon messze vagyunk a falutól, tehát ez nem annyira kényelmes utazás szempontjából, úgyhogy valakinek mindig sofőrnek kell lennie, ugye az nem
2: fér. Nem, ez két kisétáltunk, gyalog mentünk innen haza.
1: Ezzel akartam volna folytatni, hogy viszont sétálni meg nem biztos, hogy mindig akarnak, ugye egy csomó már nem Vémindi van, és azoknak mindenképpen vezetniük kell így is, úgy is. Úgyhogy a jelenlegi lehetőségünk lehetővé teszik azt, hogy bent a faluban tudjunk összejönni. Viszont mindenképpen egy szép emléke annak, hogy honnan indult azt, amit mi most próbálunk tovább. Tehát ez mindig én emlékeztetően lesz annak, hogy éppen mit csinálunk, és az ötletek honnan jöttek, és akik mondják, azok valóban tudják, hogy miről beszélnek. Szerepelt a terveink között ennek a teljes innovációja, de az egyelőre még váradni fog magára, ugye? A jövőben mindenképpen továbbra is a közösséget akarom jobban megerősíteni. Ugye egyrészt pont, amit ma fogunk csinálni itt a Hímásházi német fiatalokkal, meg a Mecsaknádasdi fiatalokkal, egy közös összejöveteleket minél többször egy évben, akár egy kis ismeretterjesztő jelleggel egybekötve, minél több információhoz jussunk a saját kultúránkkal kapcsolatban. Továbbá mindenképpen különböző társadalmi eseményeket, mondjuk egy bált szervezni évente egyszer a Vémindi YouTube bálját megszervezni. Ugye ez is több volt régen.
2: Igen, az volt.
1: Sajnos, hogy mi lesznek még a hosszú távú tervek, azok még képlékenyek, az biztos, hogy egy erős baranyai német svábság lenne a cél. És ahogy beszélgettünk a többiekkel, minden hímesiekkel, minden nádasdiakkal a teljes mértékben egyen gondolkodunk, és egy a célunk, úgyhogy szerintem ez nem az elérhetetlen kategória. Sok munka lesz vele, de szerintem büszkék leszünk a végeredményre mindannyian. Na, megjöttünk.
2: Megérkeztünk. Gyere, kicsi fiam.
1: Nézzük meg, hogy mi lesz ma.
2: Most elmegyek akkor a szálckipulért.
1: Jó.
2: Akkor lassan jön a többiek is.
0: A rendezvény sikerén felbuzdulva már a következő programot szervezik a fiatalok, amelyről a későbbiekben számolunk be az Egyhazában adásában.

0: Élő gyökerek címmel nyílt fotókiállítás Békés Csabán a Szlovák Kultúra Házában. A kiállítás, amelynek fő témája a természet, Full Imre Piliszentkereszti költő, szerkesztő, fotós, valamint Matyáj Skányicki tótkomlósi családi gyökerekkel rendelkező, a szlovákiai Nemeskajalon élő fotográfus képeibe enged betekintést. A két fotós kapcsolatáról, közös gyökereikről és fotós technikájukról kérdezte Full Imrét Makai Ildikó.
1: Tótkomlósról Békés Csabára utazott egy vándorkiállítás, mely Full Imre és Matyáj Skányicki fotóit tartalmazza. A kiállítás címe Élő gyökerek. Valóban élők ezek a gyökerek, és mi a kapcsolat a két fotográfus között?
2: A gyökereink természetesen élnek, és magyarázatként annyit kell elmondani a kollégáról, hogy Matyáj Skalnyicki Tótkomlóson született, és nagyon kis gyerekként a lakosságcsere keretén belül a szüleivel Szlovákiában telepedtek le, de mindig visszavágyott, és hazajárt, és ezek az élő gyökerei megvannak Tótkomlóssal és a Délalfölddel. Az én gyökereim pedig a Pilisben vannak, tehát hogy a Piliszentkereszti születésű vagyok, és érdekes volt rájönni, amikor megismertük egy mást, hogy nem is olyan távoliak ezek a gyökerek, tehát a két gyökér között van, mekkora, hát összekötő elemként ott van például a szlovákságunk, tehát hogy azért a magyarországi szlovákok nem csak a Délalföldön, hanem Nógrádban, Pilisben és máshol is élnek, és hogy bizonyos szempontból az alföldi motívum és a hegyi pilisi motívum nem is annyira távoli, vannak közös pontok, és például a természet szeretete és az onnan ellesett momentumok, azok mindkettőnknél előjönnek. Egymás mellé tettük egy idő után a fotóinkat, és rájöttünk, hogy ebből valami közöset is lehetne kitenni a falra, vagy a kiállításként megszervezni. Érdekes volt megfigyelni, hogy Tótkomlóson, amikor először raktuk össze a képeket, hogy spontán kialakult az, hogy melyik után mi következzen, és hogy hogy tudjuk egymást kiegészíteni. Két olyan személyiségről van szó, Matyáj Skalnyicki személyében, meg velem kapcsolatban is elmondható talán, hogy rokon lelkületűek, hogy ugyanúgy verseket is írunk, fotókkal is foglalkozunk, és hogy hasonlóan látjuk a világot, az lejön szerintem ezekről a képekről is, és talán a verseinkből is kiderülhet. Volt egy olyan ötlete is kollégának, hogy esetleg egy közös verskötetet is kiadnánk, de aztán azt elvetettük, mert hogy az komplikáltabb, mint a fotókat összerakni. Már csak azért is, mert az kiállítást élő gyökereknek hívjuk, de természetesen mindketten portréfotózással is foglalkozunk, és főleg az ember állna a középpontban akkor is, hogyha nem látszik a fotón. Tehát, hogy a környezetünket próbáljuk úgy ellesni, elkapni. Hát kis különbség köztünk annyi talán, hogy én mégiscsak újságíró lennék, és a riportfotózáson nőttem fel, tehát én innen közelítem meg a fotókat, ő pedig költői lelkülettel komponálgat, és kicsit át is írja a valóságot bizonyos szempontból, hogy ilyen művészi képeket alkot utólag is egy fő témából. De hát egy kicsit nem annyira hűen ragadja meg a valóságot, és elmegy egy ilyen álomszerűbb világba is, ami nagyon szép hatású, főleg a fekete-fehér fotóin előjön az, hogy a fagyökkerek és az erezet, meg a hasonló levelek erezete, tehát nagyon művészi hatást tud elérni vele. Én kevésbé művészkedek, úgymond, idézőjelbe, hanem tényleg próbálom riportszerűen megfogni a dolgokat, és az utómunkálatokkal már annyit nem bajlódok.
1: Mi az, ami megérint, ami inspirál a fotózásra, és mobiltelefonnal fényképezel, vagy pedig hordod magaddal a fényképezőgépet?
2: Próbáltam ellenállni a mobil technikának, mobil technológiának, de nem nagyon lehet. Mondjuk magamról elmondhatom, hogy bizonyos fotósok szerint talán az elsők között voltam az országban, aki a digitális fotózás híve lett. Tényleg nem sokat tudtak még akkoriban a digitális gépek, amikor én már úgy döntöttem, hogy ezzel lehet olyan felvételeket is készíteni, ami megállja a helyét, és a felbontás is már olyan, hogy elfogadható. Ennek ellenére a mobiltól irtoztam, tehát mint fotóeszköztől, de utóbbi időben nagyon praktikusá vált, hogy ha nincs gép a kéznél, akkor a mobil még mindig ott van, és időnként rácsodálkozom, hogy azért, hogy főleg a nagy totálokat és nem közelképeket akarok csinálni, akkor egész jól néznek ki. Nem szoktam bevallani, de van egy-két kép, ami így készült.
0: Az Élő Gyökerek című fotókiállítást május végéig tekinthetik meg a Békés Csabai Szlovák Kultúraházában.

0: láska je správne riešenie.
1: Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a parlamenti szószólói feladattól búcsúzó Alekszov Ljubomirról, a Szarvasi Pedagógiai Nemzetiségi Konferenciáról, a Magyarországi Horvátok Szövetsége közgyűléséről, a Vémindi Német Fiatalok Közösségéről, valamint az Élő Gyökerek című Békéscsabai kiállításról.

Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Monikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Eltűnt halott. Tudor Árgézi román költő verse, fordította Áprili Lajos. Szerelmünk itt halt meg valamikor. Húj, lomb, emeld meg ágadat, bokor. Azóta láttam bús évet sokat. Glicínia, szord, szorda szirmokat. Jött ő azóta dús nyárfák közétek hallgatni, mit suttogtok, mit beszéltek. Most is nyugatra hajlik ágatok, s fölfelé nő mindig sudárotok. Nem látjátok őt csúcsról nézve fenn? Tudjátok a tegnap szó mit jelent? A kapunál tölgy, ismerem a fát, megkérem a kertészt, és bebocsát. Folyik a kút, mint akkor, szabadon. Te kút ér, ott folysz át a múltamon. Ahogy ismertem, minden úgy maradt, nem változott meg annyi év alatt. Szóltam, a kertnek itt egy sírja van, én ástam azt, dalolva, rég, magam. Kertemben nincsen sír, így válaszolt. Igaz, hiszen a senki sírja volt.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Ako malé dievčatko počúvala rozprávky ňaničky Zsofky z Veľkého Bánhegyesa jej praneter.
1: Balogh Lászlóné, Mire Katalin vagyok. A megjelenése igazából, amikor bárkivel találkozott, közvetlen, mosolygós, jó lelkű, segítőkész, mindenkihez úgy fordult, hogy miben tudna segíteni, bármilyen téren. Csodálatos lelke volt, amit felénk is állandóan éreztetett, mikor például mesélt. Kicsik voltunk, jött hozzánk, és mesélt, és nem akartuk, hogy elmenjen, mert annyira átélve, annyira elő tudta nekünk adni a meséit, hogy figyeltük tátott szájjal szinte. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szép emlék, jó emlék, csupa szív volt. Egy nagyszerű ember, aki tényleg a szépre, a másik ember volt neki fontos. Nem az volt fontos neki, hogy ő kapjon, hanem mindig az, hogy mit tud adni. Anyukámnak nagynénje volt. Az anyukám, ugye anyukája, a Zsofka néniék, heten voltak testvérek, a Zsofka néniéknek nem lehetett családjuk, és valahogy azt a sok szeretetet, ami benne van, vagy volt, azt mi kaptuk meg. Az anyukám, mert gondoskodott róla, meg mi gyerekek. De nem csak mi, a családban lévő gyerekek kapták ezt a nagy szeretetet, hanem az utcabeli gyerekek, bárhová ment, bármilyen közösségbe, mindenütt ez volt rá jellemző.
2: Hát ezek a virágok is, amit a saját falára festett, ugye a minták, minden azt tükrözi, hogy tényleg a vidámságot, a harmóniát, a szeretetet, a szorgalmat.
1: Végtelen szorgalmas volt. Mesélt, mikor ő még kislány volt, hogy ugye az első világháborúban az apukájuk elment, tehát ott volt, és ugye az anyukája a sok gyerekkel ott maradt, és kicsik voltak, a Zsofka néni ugye idősebb volt már, voltak 2-3 fiatalabb húga is, és mondta anyukáját, ő biztatta, hogy ne aggódjon, édesanyám, majd én segítek, itt vagyok és segítek, de hát ő is lehetett 10 éves, nem több.
2: Akkor méltó emléket kap most az ő élete, igaz?
1: Ezt tényleg megérdemli, az sok jó ér, amit tett, hogy tovább viszik ezt az örökséget.
2: És önök ráadásul, ha jól tudom, itt laknak a közvetlen szomszédságban, tehát önök tanúi lesznek annak, ahogy majd ez a ház itt benépesül és él, mind a 4 évszakban bízunk benne, hogy tervezik is.
1: Igen, már ötleteket hallottam a Jolától, ugye az egyesület vezetőjétől, és hát lenyűgöz, mindig valami újat, és az, hogy tovább fogják vinni ezt az örökséget, ezt a sok mindent. A sok rajz motívumokból már vannak ötletek a falfestésből.
2: Van-e valami az életében, amit pont mondjuk Zsofka néni ihletésére csinál, vagy visz tovább? Legyen az bármi, akár egy hímzés, egy kötés, varrás, főzés, bármi.
1: Igen, végül is a kéz.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 16-a szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

A görög világban a legnagyobb a zene szerepe az összes többi ókori világ közül, mert itt válik először az általános műveltség részévé. A zene itt alkotó eleme a vallási szertartásoknak, a görög drámák előadásainak és az olimpiai játékoknak. A görög zeneelmélet alapvető fontosságú a későbbi korok szempontjából, ezen kívül foglalkozik a zenének a társadalomban betöltött szerepével és hatásaival is. A görögök szerint a zene isteni eredetű, a zene istene Orpheus, és nagy erkölcsi hatása van, amely kiterjed az emberi jellemre és viselkedésre is.

Mai összeállításunkban Michalis Terziszt és Vasilis Skoulaszt hallgathatjuk, a legkiemelkedőbb kortárs görög zeneszerzőt és előadót.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
1: Magazyn Polski. To publiczne radio węgierskie.

0: Proszę Państwa, w tym roku obchodzimy stulecie naszego budapesztańskiego Kościoła Polskiego. Naocznym świadkiem tamtych lat była pani Edyta Molnarny, która osobiście znała księdza Wincentego Danka, pierwszego polskiego kapłana Polaków na Kybania. Co więcej, pani Edyta właśnie w naszym kościele, podobnie jak uczynią to dzieci jutro, przystąpiła do sakramentu pierwszej Komunii Świętej. Posłuchajmy, co opowiada.
1: Szulejmel, Marki Skoromuto, Renio, Tampum, Bojartom, Kozery, Oni, Ranemi, Śmiertom, Ozatiat, Czokoszentm, Se, Olko, Mavol, Demikor, 8 éves lettem, és magyar iskolába kellett beiratkoznom. Hát probléma volt számomra magyarul megtanulni, mert akkor otthon csak lengyelül beszéltünk. Emlékszem, mert az első áldozásomkor Danek atya adta az első szentostját a számba, tehát jól emlékszem rá. Az ő egyéniségére, az ő történelmét ismertem szüleim szavából, de hát ezt mindjárt tudjuk, hogy micsoda sors hozta őt ide Magyarországra. Igyekezett összefogni az itten élő lengyelséget, igyekezett jó pásztorként anyáját összeterelni és tartani. Ezt miután fölépítette a lengyel templomot, ez sikerült is, és a kőbányai lengyelek, azok szívesen minden vasárnap eljöttek a templomba. Szent mise után mindig lementünk a szálába, amit ma lengyelháznak neveznek, de hát mi akkor szállának. Ott jöttünk össze, ott beszéltük meg a szüleim az ő kis problémájukat, megbeszéltük, és hát én ezen vettem részt. Gyerekkoromban én úgy emlékszem az atyára, hogy ő nagyon zárkózott, szinte remete életet élt. Ő nem szeretett többségbe részt venni, igyekezett a háttérbe, de mindent, amit lehetett, mindent ő intézett. Fölépítette a lengyel templom mellé a szegényházat, az akkori szegényházat, ahol gondoskodott az idősekről is, az egyedül maradt öregekről. Ezek nem csak lengyelek, sőt emlékeim szerint, mikor én még oda jártam, magyarok voltak. A magyarok közös munkájával, segítségével, nem messze lévő iskolából kapták az ebédet, hogy ezeknek a fenntartásához segítségre volt szüksége, és éppen ezért Lengyelországból kért segítséget és kapott, és akkor jöttek ide lengyel erzsébetrendi nővérek, apácák, hogy idősekkel is törődjenek. Na most közben Danek atya rájött, hogy itt nem csak idősek, hanem gyerekek is még hozzá, lengyelek gyerekei is vannak, hát azokkal is kellene foglalkozni, és akkor megint Lengyelországból kért és kapott pedagógus nővéreket, akik aztán itt a lengyel gyerekek oktatásával foglalkozott. Mert bizony mi lengyelek, a dél-lengyelországi, tehát a galiciai rész, a gurálok, azok a tájszóláson kívül még eléggé keverték a szavakat.
0: Słuchaliśmy pani Edyty Molnarny. Nagranie pochodzi z archiwum naszej redakcji.